0: Bilo je to sve u ovim vijestima. Zadnje današnje na rasporedu su u 15.30. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrant, mert jó érzik magukat, mikor hallgassák.